0: Semar kinek karo sing jenenge tindingan wis apa?
1: Ning ning ning 6666 no no no no ni no ru ru ru ne nem nembang 6666 darani ngundang dali nem senani lami jong atoyono tak nembang.